Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar mai hírműsorában. Ma 2026. június 29-e hétfő. A mai adásunkban a hír összefoglalónkat követően, ahogy már megszokhatták, a Szeretek a török világból és az Anatóliai elsők legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink érdekében.

Washington és Teherán megállapodott abban, hogy beszünteti az újabb támadásokat. A technikai tárgyalások továbbra is folytatódnak a megállapodás végrehajtásáról. Egy amerikai tisztviselő elmondta, mindkét fél egyelőre lemond, valamint a hajók szabadon mozoghatnak a Hormuzi szoroson keresztül és körülötte. A két fél várhatóan kedden Katarban is találkozni fog annak érdekében, hogy megvitassák a Hormuzi szoros körüli vitát és a közel-keleti háború lezárására irányuló erőfeszítéseket. Az iráni állami média szerint az iráni forradalmi gárda, az IRGC közölte, 8 amerikai katonai létesítmény semmisített meg Kuvaitban és Bahreinben a rakéta és a dróntámadások során. Az IRGC elmondta, a művelet a kuvaiti Al-Salem légibázis infrastruktúráját, illetve a bahreini amerikai 5. flottához kapcsolódó létesítményeket vette célba. Továbbá a ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott csapások megtorlásként szolgáltak az iráni létesítmények elleni közelmúltbeli amerikai támadásokért Szirijben és Kesben. 4 palesztin, köztük egy gyermek meghalt, 5 másik pedig megsebesült újabb izraeli támadásokban Gázában, ami a tavaly október óta érvényben lévő tűzszünet újabb megsértését jelenti, közölte egy orvosi forrás. Amióta a tűzszünet 2025. október 10-én hatályba lépett, az izraeli támadások legalább 1041 ember halálát okozták, és 3372-en megsebesültek a tisztviselők szerint. Pakisztán légicsapásokat és szárazföldi műveleteket hajtott végre a fegyveresebb búvóhelyei ellen, Kelet-Afganisztánban. Állítása szerint a műveletben 29 fegyveres halt meg, válaszul a Pakisztánon belüli halálos támadások sorozatára. Ataullah, Tarar tájékoztatási miniszter elmondta, Paktika és Kunar tartományokban 3 célpontot semmisítettek meg precíziós csapásokban. Hozzátette, a művelet a hírszerzésen alapuló szárazföldi műveleteket is magába foglalta a pakisztáni-afgán határ mentén. Végezetül. Európa halálos hőhulláma kelet felé halad. Azonban a magas hőmérséklet továbbra is több mint 100 millió embert fenyeget, annak ellenére, hogy az éjszakai viharok, különösen Franciaországban és Belgiumban rövid időre enyhültek. Vasárnap Közép- és Kelet-Európában továbbra is intenzív volt a hőség. Csehországban, Magyarországon és

Lengyelországban hőhullámokkal számoltanak, valamint több melegrekord is megdőlt. Legalább 191 millió európai várhatóan 35 Celsius fok feletti hőmérséklettel szembesül majd a nap folyamán. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. A mai adásunkban ennyi fért bele, a további híreinkért látogassanak el a honlapunkra.

Kedves hallgatóink, a Szeretek a török világban mai epizódjában Anar Rizajev, a török gondolkodás történet egyik legszilárdabb hídjáról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dualcsipek, nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Hanem a modern török gondolkodás történet egyik legszilárdabb hídja is. Életútja a legtisztább példája annak a küzdelemnek, amelyet egy író azért vív, hogy ideológiai szorításban és önmaga maradhasson, miközben egyetemes hangot teremt. Kulturális kritikus és életrajzíró szemmel vizsgálva Anar szellemi pályafutását, nem pusztán egy irodalmár, hanem az igazságőrzőjének portréja bontakozik ki előttünk. 1938. március 14-én született két kiváló költő, Resul Rıza és Nigar Refibey legszebb versoraként. Ez egyszerre jelentett számára hatalmas áldást és leküzdendő örökséget. Életének első nagy fordulópontja a családi biztonság és a személyes szenvedély közötti vékony határvonalon jelent meg. Édesapja, Resul Rıza, azt szerette volna, a fia természettudományok területén válik szakemberré, vagyis mérnöki vagy orvosi pályát választ. Ez akkoriban nem pusztán tanács volt, hanem egyfajta túlélési recept a politikai viharok közepette. Anar azonban a szívére hallgatott, és az azerbajdzsáni állami egyetem filológiai karára jelentkezett. A siker nem mindig a mások által kijelölt biztonságos kikötőben rejlik, hanem gyakran a viharos tengerem. Resul Rıza híres, racionalista figyelmeztetése így maradt fenn. Válasz magadnak egy természettudományos területet. Újságíró, író, fordító vagy történész, vagy filozófus sok emberből lett, külön képzés nélkül is. De mérnöknek, orvosnak vagy hasonló szakmák gyakorlójának lenni, megfelelő képzés nélkül lehetetlen. Anar a lehetetlent választotta, és bebizonyította, hogy az irodalom nem mellékfoglalkozás, hanem létforma. 1952-ben, mindössze 14 évesen írt színdarabjában, egy anyagi nehézségekkel küzdő amerikai zenész történetét dolgozta fel. Ez már gyermekkorában bizonyította, hogy képes túllépni az ideológiai határokon, és egyetemes perspektívában gondolkodni. A sztálini korszak utáni időszakban kibontakozó 60-as nemzedék valóságos oxigénforrás jelentett az azerbajdzsáni irodalom számára. Anar a nemzedék egyik legkifinomultabb képviselőjeként megtalálta annak módját, hogyan lehet nyílt lázadás nélkül, mégis az ideológiai alávetettséget elkerülve alkotni. Sikerének titka az volt, hogy a rendszer hangos jelszavaival szemben az irodalom csendes, mégis megrendítő erejét használta. Saját szavaival élve ekkor már nem voltak kötelesek a pártot dicsőítő műveket írni. Ez a helyzet ideológiai behúdolás helyett esztétikai autonómiát biztosított számukra. Ez a nemzedék a nemzeti értékeket egyetemes emberi értékekkel ötvözve hajtotta végre, egy csendes forradalmat, amely a rendszer belsejéből alakította át magát, a rendszert. Egy író legnagyobb próbatétele az, hogy művei mennyire állják ki az idő próbáját. Anar Rizajev pályafutása, a meg nem égetett lapok győzelmének története. 1958-ban írta meg a Relativitás elmélet és a Szenvedés lelkiismerete című műveit, amelyek az akkori politikai viszonyok között túl őszintéknek, túl veszélyesnek számítottak. Ezek a szövegek 30 éven át várakoztak a polcokon, fiókokban és mindenek előtt az író tudatában. Anar azon ritka szerzők közé tartozik, akiknek Azerbajdzsán függetlenné válása után sem kellett műveiket elégetniük, átírniuk vagy bocsánatot kérniük értük. Ez a türelmes igazságkeresés nagyszerű példája annak, hogyan őrizhető meg az irodalmi tartás a politikai szerek változásaival szemben. Nem a népszerűt, hanem az igazat kell megírni. Egy 30 év múltán is emelt fővel lehet visszatekinteni a műalkotásokra. Anar filozófiai csúcs

teljesítménye kétségtelenül a Fehér kikötő és a Hadszintes amellett című művekben jelenik meg. Az ezekben felépített metaforarendszer nem csupán irodalmi újítás, hanem a szabadság kiáltványa is. Az ötszintes épület

Anariza Jev a török világ kulturális integrációnak kérdésében nem utopisztikus álmodozó, hanem realista vizionárius volt. Ennek a víziónak szellemi központja a Gobusztán művészeti folyóirat volt, amelynek 1968 és 87 között főszerkesztőjeként tevékenykedett. A nyelvi küzdelmet is ezen a fórumon vívta meg, miközben ellenezte a nyelvek egyformaságát, szükségesnek tartotta egy közös kapcsolattartó nyelv létét, és a türkiai török Yild szavakat említette, hangsúlyozva, hogy minden nyelvnek meg kell őrizni a saját ősi gazdagságát. Ugyanakkor azt vallotta, hogy a török népek egymás közötti kommunikációjában az orosz helyett a türkiai török nyelvnek kellene betölteni a közös nyelv szerepét. Így fogalmazta meg kulturális egység képletét egység és sokszínűségben. Anariza Jev regényeivel, forgatókönyveivel és filmrendezői munkásságával hatalmas életművet hozott létre. Legnagyobb alkotása azonban kétségtelenül maga az élete. Az 1990-es évek fekete január tragédiája után érzett mély reménytelenségtől egészen a független Azerbajdzsán kulturális törvényének alakításáig vezetett útja, amikor a Nagy Nemzetgyűlés kulturális bizottságának elnökeként szolgált. Ez az élet úgy gazdagabb és drámaibb regény, mint bármely általa írt történet. A NAR arra tanít bennünket, hogy a külvilág minden nyomása ellenére kötelességünk felépíteni önmagunkban azt a rejtett hatodik emeletet. Ez nem pusztán lehetőség, hanem szükség. A mai epizódunk a végére ért. A jövő héten ismét a török népek történelmének egyik újabb, fontos figurájával jelentkezünk. A témával kapcsolatban dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze.

Exar ilt kit kakash ektayan ameyek kinem al hattak ekmajd. Vigül mektortint az amire samitani lehetet, és egnap, amikor összetalálkoztak, viaskodni kezdtek. Az a kakas, amely vereséget számedett a karmok és a csör csapásai miatt, meg szégyen nülve elrejtőzött a tűkol sarkában. A viadalt megnyerő kakas viszont felszállt a tűkol tetejére, és büszkén csapdosni kezdte a szárnyait. Így akarta mindenki számára bejelenteni a győzelmét. Azonban egy zsákmányt kereső sas meglátta ezt a dicsekvő kakást, és gyorsan lecsapva felkapta és elvitte a fiszkébe. Ezzel az Ezópuszi mesével kezdtük a mai programunkat, amelynek az az alapgondolata, hogy azok, akik túlságosan büszkélkednek és fennhíjaznak, túl sok figyelmet vonnak magukra, különösen az ellenségeikét. Ezópuszról fogunk önöknek beszélni, aki az első alkotója volt az ilyen állatokat megszemélyesítő és megszólaltató történeteknek, amelyeket később fabuláknak neveztek el.

Ad. Müvised kultura irodalom epitised. Mint hatot ek maşra iş mint hatot ovilagra. Aisopos vagiş ezopus iş iam vold. Ek Anatolia ba megelent iş o zegis vilagon elteriet irodalmi müfay. O mint nevettetör mint bedik el gondolko tato törtinetek atia vold. Ozile tevel kapçulatban ninçenek bistoş işmereteyink. De uy gondoyak, hoyk valo seynülek, o zemirda közeliben talal hato, amorium varoşaban sületet. O yanok işvanlak, akik serint Trakya'yı vayk Frigya'yı sületi şu vold. Şöd, o yanok kalış lehet talal kozni, akik serint valo yaban, şohan nemiş ilt iyan semi. Çupan et legendaş alak volt. Azonban miv ve günk figelen be ast, amit az o kor hireş törtini ise Herodotos mondot. A törtinelem atya Herodotos ast mondya a müveyben, hogy Ezopus százivel ő előtte élt és egy rabszolga volt. Ezopus o részben o néptől hallott. Rizben pedig ozaltala alkotott mesékkel egyrészt azt tanácsolta az embereknek, hogy miként viselkedjenek erkölcsös és helyes módon. Másrészt pedig rámutatott a gyengeségeikre és hiányosságaikra. Ezt pedig egy addig soha nem használt módszerrel tette. A meséket ozallatok közvetítésével mondta el, azokat beszéltette. Ozallatok o természetes tulajdonságaikat megőrizve szerepeltek o mesékben. Azaz a róka, ravasz, o farkas, alattomos, az oroszlán bátor, az egér pedig gyáva volt. De az emberhez hasonlóan beszéltek, az emberhez hasonlóan gondolkodtak és viselkedtek. Ezopus meg lehetősen egyszerű nevezetű meséi végén egy tanító jellegű üzenet is szerepelt.

Akutatar sok azt mutatják, hogy az állatok központba helyezése és a rajtuk keresztül történő mesélés már jóval Ezopuszt megelőzően létezett. A műfaj példáival Indiától Mezopotámiáig széles körben lehet találkozni. Természetesen akkoriban nem hívták ezt a műfajt fabulának. Az egész világon elterjedt fabula műfaja azután jelent meg, hogy Ezopusz történetét latinra fordították. A mesékből a Francia La Fontaine ihletet merített és a fabula tanulságot vagy tanácsot tartalmazó történetként foglalta el a helyét a világ irodalomban. Sőt, egyesek azt állítják, hogy La Fontaine összes meséje valójában Ezopuszi. Ismert, hogy Ezopusz meséjét eredetileg 10 kötetben foglalták össze, de ez a mű elveszett. Egyes források viszont azt mondják, hogy Ezopusz halálakor a mesék száma 20 körül volt. Talán mások írták a többi mesét Ezopusznak tulajdonítva, és így bővítették ezek számát, talán minden Ezopusz mesélte. Nem lehet tudni, de az anatóliai Ezopuszt a világ egyik legnagyobb mesemondójának tartják, és történeteje az emberiség közös kultúrájához tartozó mesékként kerültek be a történelembe. 2600 évvel ezelőtt Ezopusszal Anatóliában sárjadt ki a fabula. Később ez megihlette La Fontaine-t és az egész világon elterjedt. Ugyanis a beszélő, emberként viselkedő, filozófikus állattörténet

Eket, og gyerekek és felnőttek is nagyon szerették és azonosulták velük. Évezredekkel később is üdvözöljük ez a poszt, akinek a történetei máig megőrizték a frissességüket és aktualitásukat, és megismertetnek minket a különböző oldalainkkal.

Archimedes, Öklöd, Kopernikus, Galilei, İşmer Temberek, De Edoxos, Aki Utat Nitot Elöttük, Nebnagon İşmert, Ezir Dem Kapyamek, Omegir Demelt Tisteletet. Holo Tagat Hatat Nanul, Nagivold, Otudomain Hozvalo, Hoza Yarulaşa. Uz ezena földön születet, és felnőtt kinidusz etoxos elkészítette az univerzum első modelljét a történelemben. Több száz évvel megelőzte kortársait, számos matematikus és csillagász út törője volt. Mit gondolnak, évezredekkel később nem érdemel-e, ő is ugyanolyan? Üdvözletet, amit Ezópusznak is küldtünk. A Törökország Hangya Rádiója magyar nyelvű adásában Onisian Değirmencioğlu által készített Anatóliai Elsők műsorát hallgatták. Minden jót kívánunk!

Keďže šalgatu ing autoru krádio magyar nyelvű adása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.